0: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka čućete emisiju Radio Osijeka na mađarskom jeziku.
1: Format rádió és televízió. Az Eszéki Rádió magyar nyelvi adását hallhatják.

0: Köszöntjük tisztelt hallgatóinkat, jó estét kívánunk! Önök június 29-ei magyar nyelvadásunkat hallgatják. A többi munkatárs nevében Kutin Dániel kíván jó vételt az elkövetkező percekben.
1: Híreink következnek!
0: Horvátországban egyre többen tartanak attól, hogy az ország kevésbé számít megfizethető úti célnak olyan rivális mediterrán piacok miatt, mint Görögország, Olaszország vagy Spanyolország. A globális gazdasági nyomás és a csökkenő vásárlóerő miatt a turisztikai szereplők nem építenek tovább a folyamatos áremelésre. A vendégek árérzékenyebbé váltak, és azok a desztinációk, amelyek nem alkalmazkodnak, turistákat veszíthetnek a konkurens országok javára, emelte ki Tonči Glavina, a Horvátország turisztikai sportminisztere. Az idegenforgalmi szektor már nem számíthat arra, hogy a folyamatos áremelések automatikusan fenntartják a bevételeket. A jelenlegi szezonban rugalmasságra van szükség a teljes turisztikai értékláncban, a szállásadóktól kezdve az éttermeken át valamennyi szolgáltatóig. A miniszter szerint a horvát turisztikai árakat lefelé kell korrigálni, mert a turisták ma kevesebb elkölthető jövedelemmel érkeznek, ezért Horvátországnak versenyképesnek kell maradnia más mediterrán úti célokkal szemben. Az Árai Szent Ferenc Kolostor falán egy emléktábla jelzi, hogy az Európai Bizottság az épületet az Európai Békehelyszínek hálózatának részeként Európai Örökség címmel tüntette ki. A középkori kolostor azért kapta meg az elismerést, mert itt írták alá 1358-ban az Árai békét, amely jelentős történelmi fordulópontot jelentett Dalmácia fejlődésében. A szerződést első Nagy Lajos, magyar-horvát király és a Velencei Köztársaság között kötötték meg a velencei magyar háború lezárásaként. A béke értelmében Velence lemondott Dalmáciáról, valamint a kelet-adriai városok feletti fennhatóságáról a magyar királyság javára. Ennek következtében a dalmát városok, köztük Zára, Spalato és Trau magyar fennhatóság alá kerültek. A szerződés azért is volt jelentős, mert megerősítette a magyar királyság adriai befolyását, visszaszorította a térségben Velence tengeri hatalmát, és hosszabb időre meghatározta a dalmáciai politikai viszonyokat. Az Európai Örökség címet olyan helyszíneknek ítélik oda, amelyek kiemelkedő szimbolikus jelentőséggel bírnak Európa közös történelme, értékei és az emberi jogok szempontjából. A békehelyi egy európai kulturális és történelmi hálózat, amely azokat a helyszíneket köti össze, ahol a 13. és a 19. század között jelentős európai békeszerződéseket írtak alá. A helyszínek között található a portugáliai Évora-Montei Egyezményháza, a magyarországi Vasvári Békeház és a felvidéki Trencséni Vár. Súlyos haszály sújtja Magyarországot. A Hungarometer adatai szerint a 90 napos csapadék összeg 40-100 mm-rel marad el a szokásostól. A talaj középső rétege az ország nagy részén kritikusan száraz. Az Országos Vízügyi Főigazgatóság közlése szerint a Duna-Tisza közi homokhátságról közel 2 köbkilométer, nagyjából egy balatonnyi víz hiányzik a sok éves átlaghoz képest, a tényleges hiány pedig ennek akár 2-3-szorosa is lehet. A talajvízszint több évtizede tartó csökkenése az Alföldön és a homokhátságon már komoly vízgazdálkodási és mezőgazdasági problémákat okoz, veszélyezteti a természetes élőhelyeket és növeli az aszálykárokkal szembeni sérülékenységet. Súlyos vízhiány esetén a jogszabályok lehetőséget adnak vízkorlátozásra, amelynek során a rekreációs és gazdasági célú felhasználásokat korlátoznák először, az ivóvízellátás pedig elsőbséget élvez. Erősen aszályos az idei magyarországi időjárás. A Hungarometer ZRT agrometeorológiai elemzése szerint az elmúlt napokban ugyan több helyen is előfordultak záporok, ezek csak kis körzetekben hoztak érdemi csapadékot. Az ország döntő része szárazon maradt. A szolgálat szerint a kalászosoknak és a repcének már nincs szükségük esőre. A kapás növények viszont egyre jobban megsínlik a vízhiányt. A Nemzetközi Dunanapot 2004 óta minden évben megünneplik a Dunamenti országok. Június 29-ét a Nemzetközi Duna Védelmi Bizottság kezdeményezésére nevezték ki a Duna napjává azzal a céllal, hogy a Dunamenti országok minden évben emlékezzenek meg a folyó természeti értékeiről. A Dunamenti országok állami szervei és civil szervezetei az 1990-es évek közepe óta egymással együttműködve dolgoznak a vízgazdálkodási feladatok megoldásán, és ennek a munkának már látszanak az első eredményei. Az Európai Unió transzeurópai közlekedési hálózat fejlesztési terveiben a folyó a Fekete és az Északi-tengert összekötő közlekedési folyósoként szerepel. Ám a Duna hajózhatóságának nem megfelelő kialakítása súlyosan károsíthatja a magyarországi Duna szakasz még meglévő természeti környezetét, élővilágát. Az egységes víziút kialakítása miatt az év szinte teljes időszakában minimum 2,7 méteres vízmélységet kell biztosítani 150-180 méteres szélességben a folyó teljes hosszán. A hajózhatóság fejlesztése gazdasági szempontból lényeges kérdés, de a döntésnél nem szabad figyelmen kívül hagyni az ivóvízellátás, a természetvédelem és a rekreáció szempontjai sem. Nem a Dunát kell a hajózáshoz, hanem a hajózás kell a Dunához alakítani. A Dunavédelmi Nemzetközi Bizottság kezdeményezésére a Dunavédelmi Egyezmény aláírásának 10. évfordulója alkalmából a Dunamenti országok 2004. június 29-én rendezik meg az első Nemzetközi Dunanapot. A Nemzetközi Dunanapon számos helyen ünneplik a Dunát, a Fekete erdőtől a Fekete tengerig. A Duna világon az egyetlen vízfolyás, melynek vízgyűjtő területén 19 ország osztozik. Hossza 2857 kilométer, 801.463 négyzetkilométeres vízgyűjtő területén, más források szerint a vízgyűjtő terület nagysága 807.000 négyzetkilométer, 19 ország osztozik. 80,5 millió lakosával a világ legnemzetközi folyója, egyfajta speciális makrorégiót alkot. A Nemzetközi Dunanap célja az, hogy a részvevő országok együttesen lépjenek fel a szennyezés ellen, valamint a fenntartható vízgazdálkodás érdekében, és ezáltal ebben a makrorégióban egyfajta dunai szolidaritást alakítson ki. Az együttműködési egyezmény a Duna folyó védelmét és fenntartható használatáért képezi a Duna vízgyűjtő területén a határon átnyúló együttműködő vízgazdálkodás jogi alapját. Az egyezményt 1994. június 29-én írták alá Szófiában, és 1998-ban lépett hatályba. Az egyezményt 11 folyómenti ország írta alá: Ausztria, Bulgária, Horvátország, Cseh Köztársaság, Németország, Magyarország, Moldova, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Ukrajna, valamint az Európai Közösség. Célja, hogy a Duna vízgyűjtő területén a felszíni és a felszín alatti vizeket érintő vízgazdálkodás és vízhasználat fenntarthatóvá és kiegyensúlyozottá váljon. A felszíni és a felszín alatti vizek védelme, megőrzése, minőségének javítása, veszélyek megelőzésére és elhárítására irányuló intézkedések meghozatala, a Duna vízgyűjtő területéről származó és a Fekete-tengerbe érkező üledékmennyiség csökkentésére irányuló intézkedések meghozatala. A Duna Védelmi Egyezmény aláírói megegyeztek abban, hogy alapvető vízgazdálkodási kérdésekben együttműködnek, felhasználva minden jogi, adminisztratív és technikai eszközt, hogy legalább fenntartsák, de ahol lehetséges, javítsák is a vízminőséget, és a Duna, illetve a vízgyűjtő környezeti állapotát, és hogy megelőzzék, csökkentsék vagy megakadályozzák a kedvezőtlen változásokat.
2: Önök az Eszéki Rádió magyar nyelvű adását hallották. Adásunkat meghallgathatják a radio.hrt.hr címen is.